0: Este podcast está disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión y en ruso. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
1: 333 Città. Una sola voce. 6023.
7: Schengen.
8: A schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
9: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
10: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
11: It's based on co-decision.
12: Problems at the border.
13: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
14: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
8: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
7: Schengen.
8: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
7: Schengen.
9: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
8: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 20 18 0 7. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Lorsque l'on parle de législation européenne, on cite souvent de grands projets tels que la politique agricole commune, le budget de l'Union ou le pacte vert pour l'Europe. Mais en réalité, la plupart des règles adoptées par l'Union ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens dans les villes et les régions de l'Union. C'est précisément la raison pour laquelle le Comité des régions existe. Pour protéger les intérêts de ces villes et régions.

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén és Acél Közösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egységérzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénznem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közös kül- és biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosi testület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
1: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
0: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is. Létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 26-án a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.
0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Kad pomislimo na Europski parlament, obično zamišljamo zastupnike koji glasaju u vijećnici. Međutim, glasanje se odvija samo jedanput mjesečno tijekom plenarne sjednice. No što su plenarne sjednice i kako one funkcioniraju? Parlament se svakog mjeseca, osim u kolovozu, sastaje na plenarnoj sjednici u Strasbourgu koja traje 4 dana. Za svaku sjednicu sastavlja se raspored rasprava, odnosno dnevni red. Redovito se održavaju i dodatne sjednice, ali u Briselu. plenarne sjednice su vrhunac zakonodavnog rada koji zastupnici tijekom godine obavljaju u parlamentarnim odborima ili klubovima zastupnika. Na njima zastupnici sudjeluju u odlučivanju na razini Unije i iznose svoja stajališta Europskoj komisiji i Vijeću. One su i prigoda da zastupnici postave pitanja komisiji i Vijeću. Tijekom plenarne sjednice, parlament može izraziti svoje stajalište o svim pitanjima koja smatra važnima. Osim toga, može zatražiti od komisije da podnese prijedlog za pitanja koja prema njegovom mišljenju zahtijevaju pažnju. Na plenarnim sjednicama redovito sudjeluju i druge osobe, poput čelnika država, zviždača i aktivista. Međutim, one su prije svega posvećene raspravama i glasovanju o raznim tekstovima, ovisno o predmetu i vrsti zakonodavnog postupka. Među njima su parlamentarna izvješća o prijedlozima zakonodavnih tekstova Europske komisije. Stoga se o njima prvo raspravlja na plenarnoj sjednici. Vrijeme za govor je kratko i ovisi o broju zastupnika koji zatraže riječ. Za razliku od glasanja koje se najčešće odvija brzo, rasprave mogu trajati i nekoliko sati ako se velik broj zastupnika želi izjasniti. Zastupnici najčešće govore na svom materinjem jeziku. Usmeni prevoditelji tad stupaju na scenu i simultano prevode na druge službene jezike Europske unije. Nakon rasprava, na red dolazi glasanje. Tijekom glasanja o parlamentarnom izvješću, zastupnici mogu izmijeniti tekst koji su dobili na čitanje. To čine podnošenjem amandmana, kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje sadržaja u tekst koji se razmatra. Zastupnici prvo glasaju o svakom amandmanu zasebno, a zatim o cijelom izmijenjenom tekstu. Sve se to brzo odvija jer se ponekad glasa o stotinama amandmana. Suprotno uvriježenom mišljenju, zastupnici u pravilu glasaju dizanjem ruke, a predsjedatelj sjednice utvrđuje većinu. Kao što pretpostavljate, bitno je da ne pogriješi u svojoj procjeni. Stoga, ako je predsjedatelj u nedoumici, poziva na elektroničko glasanje kako bi osigurao precizan rezultat. Na plenarnoj sjednici, Europski parlament obično donosi odluke apsolutnom većinom, odnosno na temelju više od polovine danih glasova. Kako bi rezultati glasanja bili pravovaljani, potreban je kvorum. On se postiže kada je na sjednici prisutna 1/3 zastupnika. Ako predsjedatelj utvrdi da kvorum ne postoji, glasa se na sljedećoj sjednici. Nakon što glasanje o određenom tekstu završi, zastupnici mogu ponovno zatražiti riječ i pojasniti zašto su oni ili njihov klub zastupnika glasali na određeni način. Komisija također može komentirati rezultate glasanja i podijeliti svoje zaključke. Naravno, na plenarnoj sjednici događa se još mnogo toga. Nemoguće je sve navesti u jednom podcastu. Na njoj se primjerice i usvaja godišnji kalendar rada parlamenta. U njemu se navode tjedni u kojima se odvijaju sastanci parlamentarnih odbora te sastanci klubova zastupnika. Dobra je vijest da se rasprave uvijek prenose uživo na službenoj stranici Europskog parlamenta. Nadalje, parlament je otvoren za posjetitelje tijekom plenarnih sjednica. Najznatiželjniji mogu nakratko posjetiti vijećnicu i pratiti što se tamo događa. To je dobar način da naučite nešto više o tome kako se sjednice odvijaju i da u potpunosti iskusite demokraciju na djelu. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
3: Bestuivende insecten zoals bijen, vlinders en kevers spelen een sleutelrol in ons ecosysteem, maar ze worden wereldwijd met allerlei bedreigingen geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, habitatverlies, plagen en intensieve monocultuur. Hierdoor gaan zowel wilde als gedomesticeerde bestuiversoorten er dramatisch op achteruit. En dat terwijl ze vitaal zijn voor ons welzijn en de natuur.
4: Tre città, una sola voce. 6023. sono le 7.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli?
6: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
6: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ok, Tommy, Geistöxle, Radio 6023 in Italia. Two, three.

0: sola voce. 6023.
1: Малко хора са комбинирали успешно брилянтна артистична кариера с силна политическа такава, както Мелина Меркури. Известна актриса и международна филмова звезда, тя се превръща в политическа икона след държавния преврат в Гърция през 1967 година. Пътувайки по света, тя осъжда диктатурата и защитава демокрацията. След падането на режима, тя става най-дългогодишният министър на културата на Гърция, както и основател на Общогръцката социалистическа партия. Меркури работи неуморно за повишаване на културната осведоменост в Европа. Нейният завет продължава да бъде жив чрез инициативи като програмата Европейски столици на културата и фондацията Мелина Меркури. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Амалия Мария Меркури е родена в Атина през 1920 година. След като учи актьорско майсторство, тя бързо става водеща театрална актриса. Ролята, с която пробива в театъра, е в пиесата «Трамвай на име Желание» през 1949 година, а скоро след това тя печели наградата «Марика Котополи» за най-добро женско изпълнение. Първият ѝ филм «Стела», режисиран от Михалис Какоянис, е удостоен с отличие в Кан през 1956 година. Там тя се запознава с американския режисьор Жул Дасен, който в крайна сметка става нейн съпруг и сътрудник. През 1960 година печели наградата за най-добра актриса в Кан с филма «Никога в неделя», който завоюва 5 номинации за Оскар. На 21 април 1967 година, докато играе в Нью-Йорк, Меркури научава, че група офицери от армията са завзели властта в Гърция, създавайки гръцката хунта, известна още като режим на полковниците. От този момент нататък тя използва всяка възможност на сцената, за да осъди хунтата, повтаряйки своя лозунг «Демокрацията ще победи». По време на 7-годишното управление на режима, тя води кампания по целия свят и призовава за връщане на демокрацията. Полковниците я лишават от гръцкото и гражданство, ход, който само засилва още повече решителността й.
2: Една вради, ти ще се реши ора, що те се реши ора, то прои.
1: Един ден, в 4 часа сутринта, от Daily Mail ми се обадиха и ми казаха: «Отнели са ви гражданството». Аз бях първият човек, на когото го отнеха. Полузаспала и дори без да владея добре английски, аз отговорих: «Аз съм родена гъркиня. Той е роден фашист и ще умре като фашист. А аз съм родена гъркиня и ще умра като гъркиня». Въпреки заплахите и дори опит за убийство, духът ѝ остава несломим. Тя продължава да води своята борба чрез речи, концерти и интервюта до възстановяването на демокрацията през 1974 година. Връщайки се обратно в Гърция, Меркури помага за основаването на Общогръцката социалистическа партия ПАСОК и е избрана в парламента през 1977 година. Когато ПАСОК печели изборите през 1981 година, тя става министър на културата. Тя е първата жена, която заема този пост, както и най-дълго служилият министър на културата в историята на Гърция. В ролята на министър тя преобразява културния живот. Отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като Музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
3: А даже Шекспир минту Ингланд, Сент Полс катедрал.
1: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа, дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век, тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
4: Istnieje kilka rodzajów przepisów unijnych. Niektóre z nich są wiążące, a inne nie. Część obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, a pozostałe tylko niektóre z nich. Dzisiaj omówimy ważny rodzaj aktu prawnego – dyrektywę. Dyrektywa to akt prawny skierowany do państw członkowskich. Instytucje unijne określają w niej cel, który powinny osiągnąć kraje Unii. Dyrektywy wchodzą w skład tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zbiór przepisów, które wynikają z zasad i celów określonych w traktatach unijnych. Prawo pierwotne Unii stanowią właśnie te traktaty. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traktatach unijnych, posłuchaj poświęconego im odcinka naszego podcastu. Ale wracając do tematu, omówmy przykładową dyrektywę. Dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ma ona ograniczyć szkody, jakie jednorazowe produkty z plastiku wyrządzają środowisku. W tym celu Unia zobowiązała państwa członkowskie, aby zakazały jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak talerzyki, słomki do napojów i kubeczki. Dyrektywę przyjęto w czerwcu 2019 roku, a weszła w życie w lipcu 2021 roku. Nie powinno dziwić, że zajęło to tyle czasu. trzeba było włączyć dyrektywę do krajowych porządków prawnych, sprzedać zapasy jednorazowych produktów z plastiku i dać konsumentom czas na zmianę nawyków. Ale udało się. Szklane lub papierowe słomki do napojów niemal całkowicie zastąpiły swoje plastikowe odpowiedniki. Dyrektywy powstają w kilku etapach. Ich pierwszy projekt przedstawia Komisja Europejska. Następnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej analizują go i wprowadzają do niego poprawki. Parlament Europejski bierze zatem zarówno udział w redagowaniu, jak i przyjmowaniu dyrektyw. Ostatnim krokiem jest włączenie dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Proces ten nazywamy transpozycją. W przeciwieństwie do rozporządzeń, które stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba najpierw transponować do prawa krajowego. Ale jak to się odbywa? Władze poszczególnych państw Unii same decydują, jak włączyć dyrektywę do swojego porządku prawnego. Zazwyczaj mają na to 2 lata od czasu przyjęcia dyrektywy. Ten termin można jednak wydłużyć, żeby ułatwić wdrożenie nowych przepisów na rynku unijnym i w państwach członkowskich. Aby dyrektywa weszła w życie, państwa członkowskie muszą przyjąć środki krajowe, które umożliwią osiągnięcie jej celów. Władze krajowe informują Komisję Europejską, jakie środki przyjęły. Jeśli tego nie zrobią, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dyrektywy określają minimalne normy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie przyjęły, albo zachowały, ambitniejsze przepisy. Bo oczywiście kraje Unii mogą ustanowić wyższe normy niż przewidziano w dyrektywie. Zakazane jest tylko wyznaczanie mniej ambitnych celów. W dyrektywach ustala się zatem wartości minimalne, które pomagają ujednolicić przepisy w całej Europie. Jeśli kraj Unii nie włączy dyrektywy do swojego porządku prawnego, Komisja Europejska może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja może to zrobić również wtedy, gdy kraj wdroży dyrektywę nieprawidłowo. Jeżeli kraj zignoruje upomnienie Komisji, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach Komisja może też zawnioskować, by Trybunał nałożył na państwo karę finansową. Wysokość kary powinna być proporcjonalna do uchybienia i mieć efekt odstraszający. Kara musi zagwarantować 2 rzeczy. Po pierwsze to, że państwo członkowskie wdroży dyrektywę. A zatem kara powinna być wyższa niż korzyści, jakie państwo może mieć z niestosowania dyrektywy. Po drugie, kara powinna być na tyle wysoka, aby państwo członkowskie nie przestało wdrażać dyrektywy w przyszłości. Wysokość kary zależy od zdolności finansowej państwa członkowskiego. Nie chodzi o to, aby kraj wpadł w kłopoty finansowe. Nikt by przecież na tym nie skorzystał. Wręcz przeciwnie, postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ma zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą stosować prawo unijne. A to leży w najlepszym interesie mieszkańców Unii. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: We all want a high quality, consistent and equitable healthcare system. Although the European Union already had pharmaceutical legislation in place, the recent pandemic exposed several weaknesses. In 2021, EU lawmakers adopted a resolution on a new pharmaceutical strategy for Europe. But what exactly are the problems that need to be addressed, and how will this new strategy help? You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this episode, we'll be exploring the EU's new pharmaceutical strategy. Everyone should have the right to timely access to affordable, preventive and curative healthcare of good quality. The resolution adopted by Parliament in 2021 on a new EU pharmaceutical strategy recognised that this is not always the case. It highlighted major inequalities in access to healthcare services between and within member countries. It also pointed out other challenges. For example, innovative therapies do not reach all patients across Europe at the same speed, and shortages mean patients might not always have access to the medicines they need. At the same time, Europe's population is aging, and the EU faces an increasing disease burden and emerging health threats, of which the recent COVID-19 pandemic is a good example. Moreover, health systems and patients have difficulty covering the cost of medicines. The EU is also becoming increasingly dependent on non-EU countries for imports of medicines and their active ingredients. Issues such as antimicrobial resistance and the environmental and economic sustainability of medicines are also a concern. To address these problems, the European Parliament supported the Commission's initiative to put forward a new EU pharmaceutical package in the first quarter of 2023. The package includes the revision of the EU's general pharmaceutical legislation, as well as the revision of the legislation on medicines for rare diseases and children. The aim is to create a future-proof regulatory framework and to support the industry in promoting research and technologies. This new package also takes into account the weaknesses exposed by the coronavirus pandemic and introduces appropriate measures to strengthen the system. This is a decisive step towards building a stronger European health union. These revisions touch on several key topics, such as ensuring access to affordable vaccines, diagnostics, and treatments, fostering innovation in areas of healthcare with unmet therapeutic needs, improving supply chains, and adapting to new scientific developments. Let's have a closer look at the new changes. The changes are based on four pillars and include legislative and non-legislative action. Ensuring access to affordable medicines for patients and addressing unmet medical needs, in the areas of antimicrobial resistance and rare diseases, for example. Supporting the competitiveness, innovation, and sustainability of the EU's pharmaceutical industry and the development of high-quality, safe, effective, and greener medicines. Enhancing crisis preparedness and response mechanisms, and investing in diversified and secure supply chains to address medicines shortages. And ensuring that the EU has a strong voice in the world by promoting a high level of quality, efficacy, and safety standards. In February 2023, Parliament also approved the creation of the Public Health Subcommittee, made up of 30 full members. This subcommittee deals with programmes and specific actions in the field of public health, pharmaceutical and cosmetic products, the health aspects of bioterrorism, the European Medicines Agency, and the European Centre for Disease Prevention and Control. Parliament's Panel for the Future of Science and Technology, also known as STOA, has released two reports on the EU's current health research and development model. STOA commissioned the reports from two universities, KU Leuven and the University of Milan. Their findings will help lawmakers to be well informed about the complexities of the issues at hand and enable them to develop better and more targeted legislative measures. Let's take a closer look at some of the key findings. One of the main proposals is to create a public European biomedicines infrastructure to tackle market failures and to ensure a proper return on investment. It will also address the pricing of medicines and issues related to intellectual property rights. In order to formulate this proposal, researchers analysed over 250 reports and consulted around 50 experts from industry, academia, and governmental and non-governmental organisations in the European Union. Such infrastructure would make it possible to build a portfolio of new medicines and related biomedical technologies from research to the delivery stage. With an annual budget of about 7 billion euros, this infrastructure could deliver 80 to 150 innovative projects over the course of 20 years. This development would put publicly funded research back on the map as a major player in the European healthcare space. The infrastructure is expected to produce different policy outcomes based on the scope of its mission and the level of its R&D capacity. A less ambitious scope would limit the focus of the infrastructure to mainly infectious diseases, while a more ambitious one would allow for a broader, more diversified agenda. Similarly, more limited research and development capacity would mean a mission-oriented infrastructure that would mainly outsource projects through public procurement. Greater research and development capacity, in contrast, would allow the infrastructure to engage in larger scale activity and give it the ability to run projects in-house using its own labs. Studies also identified a series of additional issues in the system. Funding has become more complex and diverse over the past 10 years, with a greater focus on application and implementation. However, there are gaps in clinical therapeutic studies, and some member countries invest less than others in infrastructure and workforce. The EU is falling behind global leaders in biomedical innovation due to insufficient investment and a lack of long-term strategy, competitiveness, and leadership. To address these issues, both reports recommend various policy options. These include improving collaboration across borders, creating more synergy between programmes, and appointing an EU health advisor. To summarise, there is a disparity between public health needs and production output. Current public funding policies are inefficient in terms of return on investment, and areas that generate low economic return, such as medicines for rare diseases and children, lack proper funding. The EU's new pharmaceutical strategy aims to tackle these issues and related challenges for the benefit of all European citizens. The European Parliament is working tirelessly to ensure that everyone has access to equitable, high-quality healthcare. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Képzeljük el, hogy kint állunk hajnalban egy vasútállomáson. Érezni a friss péksütemények és a kávé illatát, hallani az induló és érkező vonatok fémes csikorgását. A kijelzőn folyamatosan pörögnek a betűk és a számok, különböző úti célok jelennek meg, néha különböző nyelveken. Látjuk, amint két barát búcsút vesz egymástól, mellettük valaki már harmadszorra ellenőrzi hátizsákja tartalmát. Mi pedig ott állunk, kezünkben egy olyan vonatjeggyel, amellyel lényegében bárhová utazhatunk, mert nincs rajta konkrét úti cél. Nem mondja meg, hol lesz a végállomás. Csak rajtunk múlik, milyen hosszú lesz az út. Hát ilyen egy Interrail bérlet.
7: Az Interrail 1972 óta része az európai létnek. Az az elgondolás hívta életre, hogy a kapcsolatteremtéshez mozgásban kell lenni. Akkor tudunk másokkal megismerkedni, amikor különböző városokon és állomásokon átutazva egymás útját keresztezzük.
6: A kezdeményezésnek már voltak előzményei. Az 1959-ben bevezetett EuRail Pass a más kontinensekről érkezők számára adott lehetőséget arra, hogy egyetlen jeggyel több európai országot is körbevonatozzanak. De Európa lakosai ekkor még nem élhettek az utazás hasonló szabadságával.
7: El is kezdték kérdezgetni, vajon miért nincs ugyanilyen vonatjegy európaiaknak is? 1972-ben azután már nem kellett erre tovább várniuk.
6: Abban az évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Nemzetközi Vasútegylet. A szervezet 1922-ben azért jött létre, hogy az első világháborút követően sikerüljön újjáépíteni és újra összekötni Európa vasúthálózatait. Fél évszázados működését megünneplendő, igazán különleges újítással rukkolt elő, egy vonatbérlettel, amellyel a fiatalok szabadon bejárhatják Európát. Ez volt az Interrail. Egyszeri lehetőségként indult.
7: A kötött időtartamra érvényes bérlettel 21 országban vonatkozhattak kedvükre a 21 év alattiak. Azonnal népszerű lett. Rövid időn belül majdnem 100 000 bérlet kelt el. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a Nemzetközi Vasútegylet elhatározta, végleg megtartja kínálatában ezt a bérletfajtát. Meg is maradt, és ma még többet nyújt az Interrail.
6: A bevezetése óta eltelt több mint 50 évben tovább fejlődött. Az Interrail Global Pass bérlettel a Görög-szigetektől egészen az északi sarkkörig el lehet vonatozni. Már 33 országban érvényes. Ma ráadásul nem csak a fiatalok, hanem bárki vásárolhat ilyen bérletet. A 28 éven aluliak és a 60 éven felüliek persze kedvezményesen.
7: Innentől kezdve a kaland már tényleg csak elhatározás kérdése. Az interrail.eu weboldalon kiki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb bérletet attól függően, hogy mennyi ideje van és milyen országokat szeretne bejárni. Az Interrail Global Pass egész Európában érvényes. Néhány naptól egészen 3 hónapos időszakig igénybe lehet venni. Gyors vonatokra, helyközi járatokra, éjszakai vonatokra, sőt néhol még kompokra is fel lehet vele szállni. Jó tudni azonban, hogy bizonyos vonatokra helyjegyet is kell mellé váltani.
6: Ha valakinek nincs konkrét úti terve, különböző ajánlatokból meríthet ötleteket. A legnagyobb előny, hogy nincsenek kötöttségek. Útközben is bármikor lehet változtatni a programon. Miért ne maradnánk a tervezetnél tovább egy városban, ha nagyon beleszerettünk? Akár útirányt is válthatunk. Érdekesnek hangzik egy állomás neve? Szálljunk le és fedezzük fel az ismeretlent. Érdemes néha letérni a kitaposott ösvényről, és nem csak a turisták által felkapott helyeket végiglátogatni. Az egyedül utazóknak sem lesz hiány a társaságban. A vonaton rengeteg a lehetőség az ismerkedésre.
7: Az Interrail népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint hogy csak 2024-ben 746 ezernél is többen váltottak ilyen bérletet, és összesen több mint 1,4 milliárd kilométert jártak be.
6: Ez azért örvendetes, mert más közlekedési formákkal szemben a vonatozás kevésbé terheli a környezetet. Fenntarthatóbbá teszi így a turizmust.
7: A görög Stefanias Kévi 24 évesen kerekedett fel, vállán egy harapnivalókkal megpakolt hátizsákkal és egy polaroid fényképezőgéppel, hogy a földközi tenger partja mentén Észak-Olaszországból elvonatozzon a francia Rivieráig, majd onnan felfelé egészen Dunkirk történelmi városáig. Elmesélte, hogyan alakította ez az út az Európáról alkotott képét.
8: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
9: Az Interrail miatt ma már máshogy fogom fel a távolságot. Egyik pillanatban még a Cinque Terre festői szikláiban gyönyörködsz, a másikban meg már ott vagy Olaszország és Franciaország határán, Ventimiában. Az egész olyan, mintha korokon és századokon átívelően utazna az ember. Minden városnak megvan a maga jellegzetes építészete, gasztronómiája, életritmusa. Ugyanakkor sok közös is van bennük. Egy idő után ismerősnek tűnnek a közterek. Ugyanolyan otthonosan érezzük magunkat a kávézókban, még ha mindenhol más nyelvet beszélnek is. A beszélgetésekben is ugyanazok a témák jelennek meg. Az identitás, a demokrácia, a jövő. A nyelvek eltérhetnek ugyan, de legbelül ugyanaz az európai szívdobog.
8: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
6: ...2016-ban ismét a politika homlokterébe került az Interrail. Az európai parlamenti képviselők jó lehetőséget láttak a bérletben a sztereotípiák lerombolására és az európai fiatalok összehozására, ezért elhatározták, hogy minél többek számára elérhetővé teszik. Az volt a cél, hogy a fiatalok nyaralás helyett egyre inkább tanulásra, új dolgok felfedezésére, Európa alaposabb megismerésére használják. Az Európai Parlament egyik képviselője, Manfred Weber, ezt az elgondolást jól megfogalmazta egy kérdésben.
10: Mi lenne, ha a jövőben minden európai fiatal kapna ajándékba az Európai Uniótól a 18. születésnapjára egy Interrail bérletet, hogy 3 hétig megtapasztalhassa, milyenek a mindennapok Európa más vidékein?
7: ...2018-ban azután a Discover EU program megszületésével mindez valóra is vált. Azóta évről évre ingyenes utazási igazolványhoz juthatnak azok az európai fiatalok, akik az adott évben töltik be a 18-at, és készek maguk felfedezni Európa 1000 arcát, kulturális örökségét és történelmét. Az igazolványra évente 2-szer lehet pályázni. A győzteseket azok közül választják ki, akik jól válaszolnak néhány uniós vonatkozású kvízkérdésre. Fontos megkötés, hogy elsősorban a vasutat kell igénybe venni az utazáshoz. A Discover EU az Erasmus Plus egyik kezdeményezése.
6: Ami egykor egyszeri lehetőségnek indult, az lassan a felnőtté válás része. Mára ráadásul Európa minden lakója élhet az Interrail nyújtotta előnyökkel, kortól függetlenül. Bármikor körbevonatozhatja egész Európát. Nem csak külső szemlélője, hanem aktív részese lehet az európai életnek. Ha elindul a vonat, kezdődhet a kaland.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.